Az államrendőrség pénzki kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 tengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Rádió Budapest, kedves hallgatóink! Rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Éve került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írta Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Emil, rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóczi, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Franz doktor Pataki Miklós,

0: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.
1: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: szeret vagy nem szeret, tovább így nem mehet, egy szóra vár az én szívem. A csókja kell nekem, rebegje el nekem, ezt a kis bűvös szót, igen. Hónapok óta várok ezt szót, mondja ki végre a varázs igény. A szívem úgy dobog, ne legyen oly gondol, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig nincs

0: is kitérnod. A szívem úgy dobog, ne legyen oly gonosz. Várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig

hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.

Vagyszalagat, adj egy édes csomót, ugyanúgy, mint réges rég.

dolgom a szívemet, amivel annyi baj van, hogy dobogjon-e dallam.

szerencse fel, a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk, emberek, a sív fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lepújja kár. Most jő a tacs egy, jó a

rendelik, de néha megverik. Halló, boxejt, nehogy, menj rá, hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és köz.

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom alatt a szál, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérúg vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár. Egy úrnevecs bőz, drukkerek fotokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi álltok áll, és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyd, menj rá, hátvéd, elalszol!

0: bizon a bizon cipőkrémben.
1: Mert kislányom, a baba bőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

0: ett modern kishnune, von Eugenie Ekelig. Csak annyit kérek tőled, nos a vegyél egy kulit.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy mertbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tedd ide, tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én.

0: legyen. Nem a hűvös völgytáján, hanem inkább a sovább hegyen.
1: Nem vagyok egy teszti, de tesz oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de ragd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy teszti, de tedd oda férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodással kell bérlők

0: Kati, Kati, Kati, Kati, Kati, Kati, Kati, hallgass rá, néked szól a muzsikánk, itt elégünk édesebb vagy, mint a poposvánk.
1: Hárman vagyunk ideki, s mind megesküdtünk, hogy csak érted, vesztettük el, ha jóra nekünk.

0: Achtung, Achtung, Sie hören jetzt den Refrain eines der beiden Hauptschlager des ersten Farbentonfilms, der First National, Tilly.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

putano, itt unk egy kis bor. Muzsika szólt, sütött a sápat hol, és csókolóztunk hosszan, mámorosan, de illedelmesen.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.

0: Ki ez, mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápolják.
0: Bízzon a bizoncipőkrémben!

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett 3 felvonásban, 6 képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Endő, rendező Tihanyi Vizus. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz Doktor, Pataki Miklós,

Nem szabad egy árva szíved bántani, nincsen szentebb, mint a szerelem. Ezt az

Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefon!
6: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvos szállatotta az előadást, alkalmas címmel.

0: rádiós, de milyen lámpák, embernagyságú lámpák, és alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
1: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
0: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
1: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
0: Igen.
2: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
1: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
0: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, mert ott valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
1: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
0: Nagyászomtól kérdeztem, és kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
2: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
0: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
1: az
0: baj van.
1: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A párok nyílnak itt az ősz, s eldalolja Eddie Zeus, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csíny felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz. Gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádión át. A verki ezt nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, megy erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol csak testen szól a jazz. Nos, példakép, itt van egy sláger. Nem komponálta volna meg Wagner, vagy más tehetségtelen fráter, ezt én tudom csak művésznő.
1: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsír, ó, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ős, eldalolja egy dizős, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz, gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádiónál. A verk lesz nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, mely erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol

Ilyen pontatlan a férfi, de ha megjön, megmondom neki. A lámpa zöld, lehet, átmehet az utca másik felére. Ha elhagy még, nem oly veszedelem, egy-két nap és kiheverem. Ne higgye azt, hogy én búsulok a járda szélén csücsülve. A kalapot kicsit megemel.

0: szabad, nem szabad.
1: Nagyon is a pici piros ajkadat.
0: Nem szabad, nem szabad. Ha meglátják, te még az ég is rám szakad.
1: Nem érted, kis szívem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
0: Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
1: Ha szállsz az ér a számot, úgy hívják, hogy csók. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
0: Ha hagynál még, talán meg is tanítanál, de jó. Nem lehet, nem lehet.
1: A jó volna pedig szeretni tégedet.
0: De nem lehet.
1: Miért nem lehet? A mama is.

Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
1: Viszkóza szivacs minden célra! Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú. Minden drogériában kapható.

Olt épp a kilátás a halál bástyán, meglátja még a hold is nepet drágát. Ne mondja, hogy nem, mondja, hogy igen, itt csak önért dobog a szívem.

Szuperkóra szóródobozban. Szuperkóra porfúvódobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

Neki is ügye fogyott, ki a szerencse malac, ül itt sosem fogod, kinek a jobb keze bal. Jót sosem hal, s él, mint a parton a hal.

0: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni. Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
1: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
0: Ez bizony, babám, láb, szemem és pám.
1: Ez gubám, szabóra, ez dohám, adóra.
2: Túl sokok a Popovics.
0: Szemembe néz, a szakli kész, légybe rész, szikremész, nem kell ahhoz semmi ész.
2: Szemembe néz, így beszélsz, úgy beszélsz, holnap úgyis tönkre mész.
0: Len a falu végén lesz majd gaz.
2: Nem füstöl a kémény,
0: hogy bennőd
2: vacsorázunk. Szemembe néz,
1: így nem nehéz,
2: így beszélsz, úgy beszélsz, végül

csak bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes, félre érti tán a helyzetet. Bár ha látom, szívem megremeg, még ma nincs baj, mert csak bámulom, de hol

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor, hírek 22.40-kor, Budapest 2.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Csíszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

Warum, weshalb, wieso?

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Testvéred Kispestnél lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz? Hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

hívott egy férfi, és én vele mentem. A bűnös csók megégettem lettem. Azt hazudta, csók tenger lesz az élet, s én suttam, bár sose érne véget. Az éjszaka.

večer užek vek, sa vždy len z lásky dá. A celý svet sa krásnejší

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után lefekszik. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes Pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű.
1: Karom.
0: Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztszappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott líz tejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó.

Alsó csengeren, alsó csengeren áll, vagy 30 ház. Alsó csengeren, úton, útfelen szép lány van, vagy 100. Egyik tudja ezt, másik tudja, azt nyelvük folyton jár. Hallom rólam is most egy kis, amis nótát folynak már. Kérdezték, hogy láttam pár.

Olcsó csengeren, alsó csengeren áll vagy 30 ház. Alsó csengeren úton úttelen szép lány van vagy szám. Egyik tudja ezt, másik tudja, nyelvük folyton jár.

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Okay.

Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődnék.

száz édes mézes mackó Pesten élni szép. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre.

Ilgom-burgom csak egy a kifogás. Mézes mackó ez vagy operaház? Van itt a pulton trubadúr, ajda még pillangó kisasszony is. Csak mackó fogra való lépes méz nincs. De akár hiszik, akár nem, most az egyszer megvigasztalta Burricer. Bedobtam egy fényes forintot, s a csodagép medve táncoltató dalolt. Elszegődik Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem

0: csak a már is megfelelő. Halló!
1: Halló!
0: Halló! Nincs a Rolls-Royce sem megvetendő. Halló, bár németül rossz. Halló, nincs maga se rossz. Halló!
1: Halló!

0: Ovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol a viszontlátás reményébe, Károly.
1: Kapitkopál honvéd üzenem Losoncra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losoncra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vélet, amit soha többé meg nem álmodunk. Mocsókra még csak várunk, menekülhet.

Már régen macerál a bankvezér, hogy éljek jól a pénzemért. Ezennel megnyugtatom végleg őt, most forrom.

kalapom, pom, pom, kalapom, pom, pom, a szemembe borítom. Minden gubát bankomból én kiveszek, ó, mától tehát sírjon a bank igazgató. Pénzemet én mámom, mint elmulatom. Kalapom, pom, pom, kalapom, pom, pom.

csütörtök a hajamba kis máslikat, mert mostan én s nem más vigad. Magamnak megveszem a lányt,

mondo tutto io ti sento dolcemente sospirare.

Míg eljutottam hozzád, oly hosszú volt az út. Te játszottál, csak krétálkodtál, kedvem elborult, mert féltem, hogy a szíved

Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

32-es maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám, nincs elovam, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es maga vagyok én, retete.

Mindkettes maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s galliromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska azt

Love is catchy, a sender drink, no, you know, of Barbara.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

0: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Mert piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr feleltetlen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, vagy baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

betélet. Gyűlölöm az emlékedet, ez a pár nap mi volt neked? Kinek felelsz, kinek bűnhölsz érte? Gyűlölöm már életembe mindig tekintetet puha nagy bilincsé. Szemed sarkán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod,

kicsit, azzal indítom felé, tanulságos ez. Ártatlantlan mese, nem igaz a felese, mégis érdekes. Jól fülej, jól figyelj, mert amit most ellesel,

hol nem volt, túl az óperencián, de régen volt.

0: You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo, or 10 GMT.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

Én vagyok, az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudod.